0: Sinisenas grøn enas alapjas i sasiken kursiva rab.
1: Sinisenas grøn enas alapjas i sasiken kursiva rab.